0: Año 104.1 y 720 AM. La estación de la raza.
1: Sí, de vestirse de gloria.
2: Pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale, pásale,